0: kreatívni kell a munkájához, amit ilyen bár.
1: Sorry, which one?
0: Come back.